Not Letting Go. Bé, úgy szóval szerintem, hogy nem derünk kompluma óra. Emlédén át a kemti zaujjelen hát lev Callum Turner. Jöderli regett lúrali stúdió, bistáhatem fó muzikas dída, hú a parti minél kedden rumored, viszont kum parti minél headline-t a kóas elan, tasszen a díjra. Dua Lipa, only don't start now.